Ma 2026 augusztus 24-e, hétfőankora 2 óra Budapest-Egóra. Jó napot kívánunk! Kedves hallgatóink, ott járti magyar návódását hallhatják a műholdon és az interneten. A mai adásunkban híreket követően a szeletek ott a rögvilágból és anatóliai elsők témi műsorokat hallják.

Hírek. Türkiye legyőzte Szlovéniát a női röplabda Európa bajnokságon. A Teamvédő Türkiye vasárnap 3-1-re legyőzte Szlovéniát, és ezzel megszerezte második győzelmét az A csoportban, az Isztambulban zajló CEV női röplabda Európa bajnokságon. Az izraelerők újabb offenzívát indítottak Dél-Szíria ellen. Szíriai média jelentések szerint az izraelerők újabb támadást hajtottak végre a dél-szíriai Kuneitra tartományban, és letartóztattak egy juhászt. Az Alik Bária televízió csatorna közlése szerint az izraelerők előre nyomultak Al-Rafid városától nyugatra Kuneitra délvidékén, és letartóztattak egy szemét. A térségben többször is történtek már izraeli behatolások. A csatorna pinteken beszámolt egy újabb előre nyomulásról Al-Rafidtól nyugatra. Hónapok óta ismétlődő izraeli betörések és támadások, köztük rajtaütések, átkutatások, letartóztatások és katonai ellenőrző pontok felállítása történnek Dél-Szíriában. Az Adillet párt nyerte a parlamenti választásokat Kazahisztánban. Kazahisztánban az idén alapított Adillet nevű párt elsőpről győzelmet aratott az előre hozott parlamenti választásokon. A Kazah Központi Választási Bizottság közítette, ahogy az Exit Poll szerint az Adillet párt a szavazatok 70-72%-át szerezte meg, a részvétele arány pedig meghaladta a 74%-ot. Izrael a tűzszüneti megállapodása ellenére is folytatja támadásait Gázában. Legalább 2 palesztin köztük egy gyermek életét vesztette, és 14-en megsebesültek az izraeli támadások során Gáza középső és déli részén, ami a 2025. október 10-e óta hatályban lévő tűzszüneti megállapodás újabb megsértését jelenti. Az Al-Aqsa Hősi Halottak Kórház egyik orvosa vasárnap az Anadolu hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy 2 ember meghalt, és további 7 megsebesült, amikor az izraeli erők támadást hajtottak végre a Zavajda városban. Putin elismeri, hogy az ukrán csapások után jelentősen elmélyült az oroszországi üzemanyagválság. Vladimir Putin orosz elnök elismerte, hogy még nem sikerült teljesen kiküszöbölni az üzemanyagválságot. Putin vasárnap a VGTRK orosz műsorszolgáltatónak adott interjúban elmondta, hogy Mihály Mszusztin miniszterelnök foglalkozik az energiainfrastruktúrát ért ukrán támadások következményeinek kezelésével. Tegnap előtt találkoztunk a miniszterelnökkel, és megbeszéltük ezt a kérdést. Igen, még nem sikerült minden kérdést megoldani, de kidolgoznak terveket, jelentette be az orosz elnök. Részletesen olvashatnak a TRT Magyar honlapon.

Szeretetet örök világban mai epizódjában a hét szép ember bátyáról, a szómesteréről, Nóri Pagdirról lesz szó. A témával kapcsolatban dr. Jamil Duhal-Csipek nemzetközi kapcsolatok szakértőinek értékelését foglaljuk össze. A török irodalom elmúlt fél évszázadának egyik ritka alkotója, Nóri Pagdir. Olyan író volt, aki anélkül emelte fel a hangját, hogy kiabált volna. Mégis minden szavának súlyát érezni lehetett. Távol tartotta magát a tömegtől. Nem hajszolta a hírnevet, mégis olyan jelzőkkel illették, mint az üsztád, azaz mester, Jeruzsálem költője és az Edebiát folyóirat alapítója. Az életét a török nyelvnek szentelte. Annak ellenére, hogy évekkel ezelőtt halt meg, gondolatvilágunkban ma is az ő fogalmaival beszélünk. Ezért kötelességünknek érezzük, hogy ezt a nagy írót az új nemzedékekkel is megismertessük. Nóri Pagdir 1934-ben született Karamanmarasban. Az írás iránti érdeklődése már gyermekkorában elkezdődött. Középiskolás korában ismerkedett meg a Bűkdó című folyóirattal, amely gondolkodására és írói pályára egyaránt nagy hatással volt. Igazi fordulópontot azonban a Maraslisesi középiskolában töltött évei jelentették, amelynek nevét később Karamanmaras város hősi címmel való kitüntetése után Karamanmaraslisesire változtatták. Ebben az iskolában végzős diákként barátaival együtt Hamlet címmel irodalmi folyóiratot indított. Bár egy vidéki középiskola alapjáról volt szó, a Hamlet felkeltette az isztambuli és ankarai irodalmi körök figyelmét is. Nurullah Atalca Türk-Dili című folyóiratban azt írta, hogy ezekből a fiatalokból a jövő jelentős írói válhatnak. Atalca nem tévedett. A középiskola után Pagdir elvégezte az isztambuli egyetem jogi karát. Katonai szolgálata után a Jeni Isztiklál című újság művészeti oldalait szerkesztette. Szellemi és művészeti kapcsolatot alakított ki Necip Fazil és Szezai Karakocs személyével. Egy minisztériumban jogtanácsosként, majd az állami tervezési szervezetnél szerkesztőként dolgozott. 1973-ban otthagyta a köztisztviselői pályát, és teljes egészében az írásnak szentelte magát. Évekkel később visszatért az intézményhez, és 1999-ben nyugdíjba vonult. Számára azonban az igazi hivatás soha nem változott meg. Az írás és az irodalom maradt. A török irodalomban hét szép emberként, Jedi Güzel Adam ismert nemzedék története szintén a Maraslisesi padjaiban kezdődött. Nóri Pagdir, Cahit Zarifoglu, Erdem Bayazit, Rasim Özdenőren, Alaaddin Özdenőren, Mehmet Akif Inhan és Ali Kutlay baráti társasága ugyanazon iskola folyósóin alakult ki, majd barátságukat irodalmi mozgalommal formálták. A csoport nevét Cahit Zarifoglu 1973-ban megjelent Jedi Güzel Adam Hét szép ember című verses kötete után kapta. A következő évtizedekben a Dirilis, az Edebiát és a Mavera folyóiratok köré szerveződve jelentős hatást gyakoroltak a török gondolkodás és művészet világára. A hét személyiség közül Nóri Pagdir helye különleges, mivel néhány évvel idősebb volt társainál, ő volt az a báty, aki elindította a Hamlet című lapot, írásra ösztönözte barátait és példát mutatott nekik. Cahit Zarifoglu első verse is ebben a folyóiratban jelentek meg az olvasók előtt. Ma az a középiskola, amelyet felújítottak és múzeummal alakítottak át, továbbá, hogy a hét személy történetét televíziós sorozatban is feldolgozták, illetve nevüket is iskolák is elég, mind azt bizonyítja, milyen messzire jutott el az a hang, amely egykor azokból az iskolai folyósokról indult. Nóri Pagdir legmaradandóbb ajándéka a török irodalom számára az Edebiát című folyóirat volt, amelyet 1969. februárjában kezdett kiadni Ankarában. Rasim Özdenörennel, Erdem Bayazittal és Mehmet Akif Inannal együtt indította útjára. A lap megszakításokkal 1984. decemberéig jelent meg. Az 1972-ben alapított Edebiát Dergisi Yayınları összesen 45 könyvet adott ki, amelyek közül 18 Pagdir saját műve volt. A folyóirat nem egyszerűen egy kiadvány volt. Olyan iskola és műhely lett, ahol fiatal írók sora nevelkedett. A Nóri Pagdir körül összegyűlt szerzők közül sokan később a török irodalom fontos alkotóivá váltak. Pagdir első könyve a Bati Notlari, azaz Nyugati jegyzetek volt, amelyben nyugati utazásainak benyomásait írta le. A mű 1972-ben jelent meg. Ezt követték többek között a Bia trilógia, a Bálamma, a Birjazarin Notlari, a Kalem Kaleszi és a Klász Durus című eszéi, az Umut, a Korku és a Putyap Mevleri című színművei, valamint a Szukút, Szüretinde, Ahit Kuleszi és az Anneler, Vekuduszler című verses kötetei.
Az Umut című darabját 2015-ben a török állami színházak is színpadra állították. Arab és francia nyelvvel fordított, naplókat vezetett, több száz levelet írt és számos álnevet használt. Nuri Pakdil kortársaitól nem csupán rendkívüli termékenysége különböztette meg, hanem a török nyelv iránt tanúsított rendkívüli igényessége is. Szokatlan, letisztult török nyelven írt, rövid és erőteljes mondatokat alkotott. A központozást, sőt, még a betűk méretét is stílusának részévé tette. Még a vallási fogalmak esetében is igyekezett tisztán török megfelelőket használni. Ezért mondatai akkor is felismerhető.

De Eka nincs mellettük az aláírás a török prózának adott sajátos hang önmagában is elegendő ahhoz, hogy a török irodalom nagy alakjai közé soroljuk. Nuri Pakdil gondolatvilágának középpontjában a helyi saját gyökerekhez való tartozás állt. Élesen bírálta a nyugatosodást, az utánzást és az imperializmust, és azt vallotta, hogy lehetséges olyan gondolkodás és művészet, amely a földek saját értékeiből fakad. A munka, az igazságosság, a tulajdon és a kizsákmányolás fogalmait hitbéli alapokon gondolta újra. A művészetet cselekvési eszköznek, az irodalmat pedig mindenfajta kizsákmányolással szembeni, ellenállás nyelvének tekintette. Az elidegenítést korunk egyik legnagyobb betegségének tartotta. A megoldás pedig saját civilizációnk forrásaihoz való visszatérésben kereste. Miközben önmagát az elnyomással szemben álló, forradalmi íróként határozta meg, ennek a magatartásnak a forrását mindig a hitéhez kötötte. Különös jelentőséget tulajdonított a fiataloknak. Azokkal a fiatal írókkal, akik felkeresték, levelezett, és arra bíztatta őket, hogy olvassanak, gondolkodjanak, és maradjanak egyenesek, ne adják fel az elveiket. Legismertebb ügyének azonban Jeruzsálemet tekinthetjük. Jeruzsálemet verseinek, naplóinak és beszédeinek állandó témájává tette. Úgy fogalmazott, hogy szívének egyik fele Mekka, a másik fele Medina. Fölöttük pedig, mint egy fátyoltként, Jeruzsálem terül el. 81 éves korában Jeruzsálembe utazott, és az Al-Aqsa mecsetben részt vett a pénteki imán. Ez is azt mutatja, hogy szavai és tettei között nem volt távolság. A nemes, méltóságteljes tartás fogalma is ezt a következetességet fejezi ki. Igényes öltözködésével, fegyelmezett életével és elveiből nem engedő magatartásával Nuri Pakdil olyan értelmiségi volt, aki megélte mindazt, amit hirdetett. Nuri Pakdil 2013-ban a Kulturális és Turisztikai Minisztérium kulturális és művészeti nagydíjával, 2014-ben pedig a Necsep Fazil tiszteletdíjat tüntették ki. 2019. október 18-án Ankarában, 85 éves korában elhunyt. Ugyanebben az évben irodalmi kategóriában neki ítélték a köztársasági elnöki, kulturális és művészeti nagydíjat. Azonban életében már nem volt lehetőség átvenni ezt az elismerést, mert egy olyan életmű maradt utána, amely a török nyelv legigényesebb szövegei közé tartozik. Ott vannak az általa támogatott és nevelt írók, valamint egy Karamanmarastól Jeruzsálemig ívelő tudatosság és szellemi örökség. Megismerni Nuri Pakdilt, a hét szép ember bátyját és a török irodalom szavainak mesterét. Annyit jelent, mint megismerni a nemzet elmúlt fél évszázadának szellemi útját. Ő a maga részét több, mint teljesítette. A mi feladatunk pedig az, hogy levegyük könyveit a polcról és elolvassuk őket. Kedves hallgatóink, a mai epizódunk a végére ért. A témával kapcsolatban Dr. Jamil Duaj-Csipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését hallották. A jövő héten ismét egy újabb témával jelentkezünk.

Kapadokya, o fantastik kuş boygora emni keste tö körnezetivel, amulatba eyti o zembereket. Esen o heyen, o hit köznapi akodalmak, el tünnek oz elmiyi böl, minta çak varaş patsaval irintetik volnammek. İvezedek tanuşak titele al, niman ön elöd. O tekin tete, o barlangok elö vilagara, az övşi sivilizasyok numayra ve tül. Többet akar latni, többet akar tudni, it akar maradni. Ne makarya el hakni, esta varajda toş körnizete.

Hírozta fog globalból, Türkiye legyőzte Szlovéniát, a női röplabda Európa-bajnokságon az izraelerők újabb offenzívát indítottak Dél-Szíria ellen. Türkiye fővárosából, Ankarából hallották, ott járt magánál.